0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega.
1: RBV, Dai Radio, Denk Fun. Olha, Chucu Chucu.